stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Venga conmigo. Vámonos al viaje para buscarlo.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Super DJ Rádió. A webrádió csak neked zenélünk.

make you woof like a dog. Woof, woof. Woof, woof.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: A legjobbak, a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

straight. No.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Let's do this! Yeah!

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Hey everybody, stand up and dance!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helye.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amper DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues. The return

Watch out! Ooh.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Secondos Brazos, vamos, vamos.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Devil's Nighttime Sky. Numero 1. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. All aboard! Good night!

Alex Warren arról énekel, hogy Fever Dream, és a Fever Dream akkor Super DJ Rádió, és benne Szatmári Zoltán Dreamer szor hozzátok a Retrobox jóvoltából. 18 óra múlt 2 perccel, egy nappal pedig elmúlt a nyári napi egyenlőség. Képzeljétek el, innentől kezdve már mindig egy tyúk lépéssel rövidebbek lesznek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. Köszöntenék mindenkit a rádióban, tehát 2026. június 22-én elindult újból a Retrobox, hiszen hétfő van. Na hát a mai napnak, mert kíváncsi leszek, hogy mit szóltok a zenei struktúrájához, majd ezt is meg lehet írni a Viberen, például a Retrobox csoportban, ahol is már egyébként ott van Mazsi és Gábor. Gábor egyébként egy picit, minthogyha úgy bizonytalan lenne. Na, remélem, hogy ennek ellenére összeszedi magát, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. A Viber üzenetek pedig majd jönnek szépen folyamatosan.

Hát szinte beizzott a Viber, hiszen itt vannak a kedves Viber hallgatók, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Ugye Mazsi és Gábor mellett Encsike. Azt írta, hogy szia kedves Dreamer, sziasztok, szuperek, Encsike jelenléti Pipa mára is. Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, kellemes zenehallgatást, ja, és egy jó klímás szobát, ahol lehet fülelni a szuper zenéket. Buszcsika, Encsike. Köszönöm szépen, Encsi, örülök, hogy itt vagy, úgy, ahogy Istvánnak is nagyon örülök. A szokásos bevezető szöveg is az övé. Csodás hétfő, késő délutánt vagy este felét kívánunk neked. Drága Dreamer, Erdélyből, Erdő, Szent Györgyből, az Ise család örül neked, hogy újra itt vagy, tudod, mi mindig itt várunk. Most már csak az a kérdésem, hogy vajon Erdő, Szent Györgyön vártok? Mert akkor hamarosan összeszedem magam műsor után, és oda is megyek. Csodásat kívánunk mindenkinek, hello Zoltán, hello Debrecen, és akkor hello Ise család is, Erdélyi országban, Erdő, Szent Györgyön. Aztán itt van Melinda, jó adás Dreamer, kellemes zenehallgatást mindenkinek, ezt kívánta nekünk Melinda, én köszönöm szépen, neked pedig a munka után jó pihenést. És akkor, bár Nándi külön nem írt rám, de megérkezett ő is, úgyhogy egyben és rendben vagyunk, haladjunk is szépen lassan tovább. Azt tudtátok-e, hogy a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és nem is biztos, hogy olyan nagyon régi, például annak idején a Szerencsi cukorgyár által készült mondjuk mokka kockacukor, annak idején még az ára is 31 forint volt, szóval a minőségét korlátlan ideig megőrizte. Na mit szóltok hozzá? Ezzel kapcsolatban vannak is jó kis sztorik, amit hogyha szeretnétek hallani, akkor nagyon szívesen elmesélem nektek. Ugye ugyanúgy, ahogy meséltem ezt a napi fordulót, hogy innentől kezdve már csak rövidülnek a napok, és augusztus 20-ára elérünk oda, hogy amikor még most este 8 órakor teljesen jó kis naposütéses idő lesz, augusztus 20-ára viszont szinte besötétedik.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Nem tudom, hogy tudjátok, egy Lucenzo összeállt Big Alival, és egy kicsit feldobták ezt a táncár kudúrót. Ez a jó kis zene vágtatott most a Super DJ Rádió ételébe, meg ételébe is, és a Viberen folyamatosan jönnek az üzenetek. Gábor például azt kérdezte, hogy hol van Encsike? A csopiban? Nem, Encsike általában külön szokott nekem írni, ő sajnos még nem csoporttag. Közben pedig Mazsitól kapom a táncos képeket, amivel táncolja előre-előre a retroboxot. Na, akkor adunk egy kis táncolni való zenét neki, és utána pedig megtekerjük a verklit. Sajnos lassan befejeződik majd ez a verklis sorozat, de azért remélem, hogy ma is fogtok játszani egy kicsit velünk.
1: Ne hallgass másra, csak a kedvenc rádiódra!

Digi DJ Ihlam volt velünk, ő húzta a talpalávalót az előző percekben, és 3 perc múlva már fél hetet is írunk, közben a Retrobox csoportban Encsikét üdvözlöm, aki belépett hozzánk, hogy mindenki önszántából jön, és akár, ha gondolja, távozik is, én nagyon remélem, hogy minél kevesebb távozónk lesz. Közben azért én megkérdezném Nánditól, hogy végül is ennek a cséplő arató vetőgépnek mi a helyzet ezzel a valamelyik vezérlő áramkörével, mondj róla valamit. És akkor ugye miről szól a Verkli? A Verkli az arról szól, hogy van egy masina, egy gyakorlatilag levegővel működtetett síppal, dobbal felszerelt szerkezet, ami egy papíros, hát milyen kód szalagról vagy kódkártyáról olvassa a zenei hangjegyeket, és zenél nekünk, és hoz egy gyakorlatilag egy előadót vagy egy számcímet. Én azt mondom, hogy a mai esetben elég, ha egy számcímet mondtok nekem, ugye 2 perc áll rendelkezésre, 2:23, és az első 3 helyes beküldő, az pedig kérhet itt a Retroboxban egy zenét, aztán azt meg megpróbálom teljesíteni. Na, csendüljenek fel azok a jó kis verklis melódiák.

No, hát először Nándi írta be nekünk, hogy a Karib-tengert kalózai, és valami olyasmire is emlékszik, ennek nem néztem utána, hogy egyébként maga a film zene az Zimmer, Hans Zimmer szerezte. Nem néztem utána, de majd meglátjuk. Ezen kívül még Melinda is küldött egyet, még hozzá. Most már tudom, a Karib-tenger kalózai, és először pedig Jack Sparrow néven, amit így elfogadok természetesen, jó szívűen. Illetve Angie is azt írta, hogy imádom, jaj, lemaradtam, ment a csevej, nyilván mindenki tudja, a Karib-tenger kalózai, imádom ezt a filmet, szóval Angie a harmadik, kérjetek hát. És időközben megérkezett Házi, szia Dreamer! Itt van újra szól a Rimmer féle remek zene. Hallgatom én is, egye fene. Köszönöm a rémes rímeket, vagyis nem is olyan rémesek, de teljesen jók. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok, hallgassátok nagy-nagy szeretettel, és hát remélem minél tovább, hiszen este 8-ig itt vagyok veletek, és vigyázok, legalábbis ha az álmotokra nem, de a talpalával óra mindenképpen. Úgyhogy kérem Melindát, Nándit és Angie-t, hogy válasszon valamilyen zenei történetet.

Egész jó, fölpörögtünk, ugye így teljesen jó volt, viszont most egy nagyon picit lelassulunk, egy kicsit, mondhatnánk, kicsit búslakodunk, de ezt csak azért teszem, mert ugye egy olyan előadóról van szó, akinek a dalait szoktam játszani, és jöjjön tőle most egy ilyen dal.

0: Azt mondtad, ezt nem én mondtam, hanem Dani Elfi, és megérkezett az első kérés még hozzá Merindától. Nagyon régen hallottam Áté Péter felvételét, egy darabot a szívemből.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Annak idén egy Hungaroton válogatás lemezen volt ez a feldolgozás a 90-es években, akkor felújították, és Melinda kérése forgott egy darabot a szívemből. És időközben egyébként Encsika áradozott, hogy egyébként milyen jó kis zenéről van szó. Ja, és megerősítette Encsika, hogy igen, Nándi, amúgy Spirit, Klaus Badelt, na, szerezte későbbi zenének részleteiben, meghatározó szerepe volt Hans Zimmer. Én csak Hans Zimmer fejének hívtam, de lehet, hogy így hibásan is hívtam és gondoltam is. No hát nem sokára jön majd akkor Encsikének a kérése, meg majd utána Nándi, és körülbelül ezzel el is leszünk ebben az órában.

0: ostoba.
1: Na eddig jöttem én, mondod, a lélek eddig elcibált. De ma van a nap, hogy magad alatt vagy kideprimált. Nem csinál fesztivált, csak ventilál, és nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a tört lett. Szedegeti szilánkjait a jobb időknek, mondod a sorszám.

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek, előtt tanultál sírni, mint nevetni, folyt a könnyed. Ma igazi lőtt sem, vagy csupán egy

0: kell, ó, mond.
1: Na hát én nem mondom, hogy vége, és nem jött el még az a pont, mikor búcsúzkodunk, hanem jön Encsikének a kérése, méghozzá Paulina. Vége van, kicsi, de nem kell semmi rosszra gondolni. És hát ugye egy harmadik Lord felvétellel fogjuk majd zárni, pontosabban egy harmadik magyar felvétel, ami a Lord lesz és a Vándor, ez pedig ugye Nándi kérte.

A Lord és a Vándor 4 perccel 7 óra előtt szólt a Super DJ Rádióban méghozzá Nandi kérésére, és Melinda is, és Mazsi is kifejtette, hogy szereti ezt a zenét, bár ha jól tudom, Mazsi annyira nem rockos, ennek ellenére mégis ez valahogy közel áll hozzá. Illetve Nandi azt írja, mert hogy betettem egy kis vicces, mókás, nótás kedvű kis mondatot. Úgy döntöttem, szeretnék még egy fiúgyermeket, de mivel kicsúsztam az időből, örökbe fogadnék egy 40-50 év közöttit. Erre Nandi a következőt reagálta: se kutyám, se macskán, buldogtalan vagyok.

gyerekeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Kellemes zenék itt a Super DJ Rádióban és a Retroboxban este 8 óráig. Én Szatmári Zoltán Dreamer vagyok még mindig. Itt vagyok veletek és forgatom a zenéket. Az előbb ugye megemlítettem, hogy Mazsi általában a rockzenét nem szereti. Ő most helyesbített engem. Mint már oly sokszor említettem, a kemény rockot nem szeretem, számomra nem kemény rock. De ezt már sokszor említettem, de hát aki nem figyel, nem figyel. Én nagyon jól tudom, hogy a balladás rockzenéket szereted, mint például a Guns N' Roses November Rain-t. Tudom, és figyelek is. Encsike, köszönöm szépen a zenét, Dreamer! Encsike, köszönöm szépen, hogy kértél zenét. És tedd ezt legközelebb is. Nándi pedig azt írta, hogy van egy kollégám, annyira nógrádi, hogy a négy betűt is, hogy azt a négy betűt is úgy írja, hogy pauk. Pauk! Pauk! P-A-U-K! Pauk! Nem pauk, pauk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

Paukos Nándi mesternek a nagy zenéje, ez a mondhatnánk úgyis, hogy a himnusza, az FLM dala. És képzeljétek, hát lehet, hogy ez már régebben is így volt, de valamelyik nap az Auto DJ alatt is hallottam, úgyhogy megtalálható a Super DJ Rádió Auto DJ-s repertoárjában is. És közben plusz információként meghallhattuk, pontosabban elolvashattam itt a Viberen, hogy Nándi azt nyilatkozta erről a dalról, hogy ez olyan, mintha egy picit ő is volna, de szerintem nagyon sok ember magára ismer ez alatt. De ezen kívül szereti Melinda, szereti Mazsi is, és szerintem nagyon sokan szeretitek, és hát nyilvánvalóan ezért is játszom nektek. Úgyhogy nyugodtan lehet írni, és nyugodtan lehet akár ezzel, akár bármi mással kapcsolatban reakciózni itt a Retroboxot csatornán, vagy egyébként akár privát Viber. Hát ugye a úgy privát Viberen, hogy a plusz 36745995-ös Viber számon írjátok meg a rádiónak. Na! Pont ezt akartam írni, hogy Nándi ezt szokta kérni, írta Encsike, Encsikéről pedig mi egy fényképet szeretnénk kérni. És akkor mit szerettem volna még? Hamarosan jön a Verkli, annyit módosítunk a játékszabályba, hogy nem szabad beírni a közösbe, mert ha a közösbe beírjátok, akkor onnantól kezdve másnak is viszonylag könnyű lehet a dolog, úgyhogy a következő Verkliben akkor küldjétek be privát üzenetben, legyetek kedvesek, hogy miről szól majd a Verkli, de még nem most, előtte még egy kicsikét tombolunk, utána pedig lazulunk vagy csillezünk, ahogy szoktam mondani Encsike.

nem úszod meg olyan könnyen. Nagyon helyes, akkor a műsor után összeszedjük magunkat, és irány Erdély ország, az Isa Familia. Ezen kívül Magyartól is kaptam még egy kis toporgó galambot, a Tubi-Tubi számot. És akkor elindul a Verkli, tudjátok, egy léghajtásos zeneeszköz, ami lyukkártyáról olvassa be a különböző dalokat. Kíváncsi leszek, hogy felismeritek-e. Nem egy pörgős, nem egy nagyon eszelős dalról van szó. Egy nagyon kellemes előadó, egy nagyon kellemes dalcím. Valamelyiket írjátok meg privátban, és ha eltaláljátok, akkor még akár zenét is kérhettek. Na, sasoljatok nagyon!

Lionel Richie és a Hello, Hello, Hello, Hello, Hello elsőként Melinda volt, aki kitalálta. Ő az előadót azt írta, hogy nem tudja, azt hiszem egy pasi, Lionel Richie. Aztán az nem sokkal később Andrea írta, aki egyébként az előző hangban is hallható volt, aki a lemezjátszós DJ-t mondta. Szóval ő azt írta, hogy jó ide, jó dal, Lionel Richie és a Hello. Na és akkor meg is válaszoltam Gábornak a kérését, mert kérdezte, ki volt az előző spot hang, és egyébként ő is talált, gyere kislány, ja nem, Demién Rózsi, akkor nem Demién szerintem, nem jött össze, semmi baj, a játék a lényeg szerintem. Sok esetben, és aztán itt van István is, aki szintén eltalálta Lionel Richie-t és a Hello-t. Úgyhogy nagyon ügyesek voltatok, szeretném kérni az érintetteket, tehát Istvánt, Andreát és Melindát, írják meg, hogy milyen zenét szeretnének hallani. Addig is írjunk fel egy kis bérest. Vajon ki az, aki jön, megy és lép?

Dr. BRS és Verép Tomi, ugye nem bántad meg című dal 7:58 után, és hát megérkezett az első kérés, kívánság, Albano Romina Power dalát szeretnék kérni, a Libertát és meghallgatni Melinda, szóljon hát neki ez a dal, és utána érkezik a másik két kérés is, szépen lassan, és aztán pedig majd 8 óra közeletében kezdünk búcsúzkodni. A mai adástervben azt látom, hogy 8 óra után elvileg nincsen senki utánam. Hát ezt majd meglátjuk.

egy lassú kis, jó kis romantikus, vagy hát mondhatnám balladai nótál, Bánórum in Power Liberta, és ezzel kapcsolatban jött is megjegyzés, méghozzá Mazsi azt írta, hogy nagyon jó ízlése van Melindának, szép dal, úgyhogy Melinda pedig gyönyörű zene, és a videóklipje is, köszöni szépen, nagyon-nagyon-nagyon szívesen. És azt írta még Nándi az előző játékkal kapcsolatban, hogy nem a játéka fontos, hanem a részvét. Nagyon így van, és erről lecsúsztam, viszont sikeresen összekentem magam, mint a lütyge gyerek a csokival. Na, hát akkor ezt is megtudtuk, még sincsen este. És közben az az érdekes, hogy én egy dalt ide behúztam magamnak, hogy hát, ha le tudnám játszani egy kérés alapján, aztán, hogy a rendszer akarja vagy sem, azt még egyelőre nem tudjuk, de nagyon úgy tűnik, hogy nem akar engedelmeskedni a rendszer. Na hát most nem tudom, hogy mit tegyek ez ügyben. Lehet, hogy mondjuk el kéne mormolni valami imát, vagy valami mást, nem tudom. Mondjátok meg ti akár, hogy most ilyen esetben, amikor műsornak a kellős közepében ott vagyok, és egyszerűen nem akar a ámítógépünk engedelmeskedni, akkor mit tegyünk, mit próbáljunk elvégezni. És érdekes dolgok vannak itt, na mindegy, köszönjük szépen, viszont hallásra, de az is lehet, hogy éppen Dreamer volt ebben a hibás, hogy nem jó gombokat nyomogatott össze-vissza. Na nem baj, előbb-utóbb ti is meghalljátok, vagy nem, hogy a következő dalt azt tudom-e teljesíteni, amit Andrea kért, és ha minden igaz, akkor ott lesz, és előbb-utóbb meg is érkezik, majd nekünk, de addig, ameddig megérkezik, addig pedig elmondanám még, hogy volt egy másik kérés is Istvántól, egy Lionel Richie dal, és ezt is megpróbálom majd hamarosan teljesíteni, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez is sikerülni fog. Majd egyszer, ha majd úgy akarja az informatika. Imádom egyébként, megmondom nektek őszintén, hogy nagyon sokat szoktam ugye az informatikával foglalkozni, bizonyos szinten ez a szakmám is, de hát, hogy néha az emberrel teljesen kitol, és ilyenkor csak bosszankodna az ember, de azt mondom, hogy ne bosszankodjunk, akkor nézzünk valami kis finom zenét, és utána pedig, amit mondtam, azt megpróbálok teljesíteni is, és hát mondjuk egy 1 millió dolláros babyhez mit szólnátok?

És ha én is egy millió dolláros bébi lennék, hogy megfelelő helyen keresném a dalokat, akkor nem kellene össze-vissza nyökögni. Melinda Mazsinak megköszönte az előző zene méltatását, és akkor Andreának jöjjön az a dal, amit kért is, ő is sikerült összehoznia. Ez a Talk to Me című dal, méghozzá Damiano, David, Tila és Nile Rodgers.

Na, azért lóhalálában csak meglett Istvánnak a dala is, és jönni fog hozzánk még hozzá, ugye Kenny Rogers és Lionel Richie dalát kérte a Lady-t. Hát eléggé megizzasztott ez a dal, megmondom nektek őszintén, mert olyan nagyon egyszerűen nem megtalálható. Hát remélem, hogy ez most már sikerülni fog, és a szórakozás is rendben lesz.

Két neves előadó, Kenny Rogers és Lionel Richie egy nagyon-nagyon jó kis dalban, ez volt a Lady, és ezzel kapcsolatban azt írta István, hogy a Love Song, és hát örülök neki, hogy ez is sikeredett, és közben elmesélem nektek, hogy rengeteg dolgot oszt meg Nándi, hogy milyen dolgokat csinál, és mekkora ügyi, és közben Kukori bácsi is bekukkantott, Kali Méra, jó adit, sajnos nem tudlak hallgatni, dolgozom, és üdv a szupereknek. Hát ha nem hallod, akkor hiába mondom azt, hogy Kali Spéra, mert például ez is egy másik napnak a köszöntése, de ha már itt vagyunk, akkor gyorsan kukkantjuk meg, hogy holnap 17 és 18 óra között, pontosabban 17 és 19 óra között jön Kukori bácsi majd, és 20 és 22 óra között Zsolti, aztán szerdán jön Dr. Tom, aztán csütörtökön 17 és 19 óra között megint Kukori bácsi, 19 és 21 óra között Gabó, és 22 és 23, 24 óra között pedig Kőszegi Gabi érkezik majd. Na, úgyhogy hát ezzel fogtok tudni számolni. Remélem, hogy mindenki majd nagyon jól érzi magát a többi műsorvezetővel is, és a Retrobox hátralévő perceivel is.

Ha nem ismernétek Tóth Abigail és Accent, Accent pedig, ha jól emlékszem, akkor román előadó, szóval ők énekelték el a Sugar Daddy-t, de nekem megmondom őszintén, most ha hallgatom ezt a dalt, egy magyar felvétel jut az eszembe, csak nem tudom, hogy melyik. Mazsi azt kérdezte, hogy maradsz-e tovább? Nem maradok, mert sajnos dolgom van, úgyhogy 8 órakor most mindenképpen lehúzom a rolót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Józsi, aki egyébként nem mert ő focizott, de Gábor, Házi, Encsike, Melinda, István, Mazsi és Andrea, és nagyon szépen köszönöm, hogy mindenki itt volt, és hát támogatólag adták elő az adást a Retroboxban is, meg úgy privátban is. Úgyhogy itt a méltatást is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Természetesen azért vannak a műsorvezetők, hogy jó adást hozzanak. Legközelebb jövő hét hétfőn fogunk találkozni, addig is bírjátok ki, és addig is hallgassátok nagyon sokat a kedves kollégákat, a műsorvezető kollégákat, és vigyázzatok magatokra és egymásra, jó pihenést kívánok nektek, és remélem, hogy jövő hét hétfőn is ilyen megújult erővel, és mindannyian egy ennyire jó kedvel és jó hangulattal tudunk majd visszajönni. Addig is Szatmári Zoltán Dreamer voltam, sziasztok!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

stomp with me. Are you deaf? I said stomp with me.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

A Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helye.

0: képlet.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.

through time or space, and all the parts of the old you, the you

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Amatőr DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Deep. Go deeper and deeper and deeper. Do you feel the flow?

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I wish you

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Ön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed. You're listening to Super DJ Radio! 2026. július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.